0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát rádió és televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök október 12-i magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben.
1: Híreink következnek!
0: Zágrában tárgyaltak a magyar és horvát miniszterek a két ország közötti közlekedési és energetikai fejlesztésekről, köztük egy új Morahídról. Magyarország és Horvátország újabb konkrét lépéseket tett a két oldalú gazdasági és infrastrukturális együttműködés elmélyítése érdekében. Orbán Anita külügyminiszter és Kapitány István gazdasági és energiaminiszter Zágrában egyeztetett Gordon Gerlich Radmankül és Európa ügyi miniszterrel, valamint Áde Sósnyár gazdasági miniszterrel a stratégiai fontosságú projektekről. A tárgyalások egyik legfontosabb eredménye a Szalátadrávica közös földgázkutatási és termelési projekt hivatalos elindítása. A felek emellett megerősítették elkötelezettségüket a közlekedési kapcsolatok javítása mellett. Így folytatják a munkálatokat az új Mura keresztúr Kotoriba, Murahíd megépítésén. Az energetikai biztonság növelése érdekében napirendre került a magyar-horvát földgáz összeköttetés kapacitásának bővítése is. A találkozón külön figyelmet szenteltek az energiabiztonságnak. Magyarország támogatja a MOL és a JANAF közötti párbeszéd folytatását, ami a kiszámítható kőolajellátás szavatolását célozza. A két ország közötti gazdasági kapcsolatok jelentőségét mutatja, hogy Horvátország a magyar tőke második legfontosabb külföldi piaca. A magyar vállalatok eddig összesen 5,4 milliárd eurót fektettek be a szomszédos országban. A megbeszélések célja a jövőben is a közlekedési és energetikai hálózatok további erősítése, valamint egy olyan kiszámítható gazdasági környezet fenntartása, amely biztonságos kereteket biztosít a magyar vállalkozások horvátországi jelenlétéhez és további beruházásaihoz. Minden korábbi rekordot megdöntve szeptember végéig 834 ezer magyar turista több mint 4 millió vendégészakát töltött idén Horvátországban, közölte a horvát idegenforgalmi közösség Magyarország igazgatója Budapesten. Ivana Herceg sajtótájékoztatón elmondta, a vendégek számában 12%-os, a vendégészakákat illetően 10%-os növekedést regisztrálta 2025 azonos időszakához képest. Ez történelmi mérföldkő. A vendégészakák adatai a 2024-es 3,8 milliós egész éves rekordot is meghaladják, tette hozzá az igazgató. Kifejtette, hogy 1997-ben a horvát idegenforgalmi közössége magyarországi képviseletének megnyitásakor még mintegy 760 ezer magyar vendégészakát regisztráltak. Ez a szám 2000-ben lépte át először az 1 milliót, 2004-ben a 2 milliót, 2019-ben pedig a 3 milliót. Mostanra már az elő- és az utószezonban is jelentős a magyar érdeklődés. 2019-hez képest már a 150%-kal többen keresik fel ilyenkor Horvátországot. A magyar utazó körében az idén is a Kvarneröböl volt a legnépszerűbb. Az első 9 hónapban 1,2 millió vendégészakát töltöttek el itt a magyar turisták. A második helyen Isztria áll 680 ezer, a harmadikon Zára megye 660 ezer magyar vendégészakával. Az igazgató kitért arra, hogy a magyar turisták csak nem fele magánszállás helyet vett igénybe, közel 30%-uk szállodában, mintegy 20%-uk pedig kempingben szállt meg. A legdinamikusabb bővülést a szállodák könyvelhették el, 17%-kal nőtt az itt eltöltött magyar vendégészakák száma. Ezen a napon 1775-ben Mindszenten született a hímlőoltás magyarországi bevezetője Bene Ferenc. 1798-ban szerzett orvosdoktori diplomát Budapesten. 1799-ben már a sebészek korrepetítora. 1802-től az egyetemen különböző tantárgyakat oktat, anatómiát, különös kór és gyógytant, államorvostant. 1840-48 között az orvosi kar igazgatója, ami gyakorlatilag az orvos képzése teljes irányítását jelentette. Legjelentősebb kezdeményezése a himlő elleni oltás bevezetése Magyarországon.
2: 1800-ban a Tudományegyetem 1000 példányban adta ki a hímlőveszedelem ellen való oltás című könyvet ingyenes szétosztásra a megyei orvosok, sebészek és iskolák számára. Maga Bene Ferenc 1801. augusztus 27-én kezdte meg Pesten a hímlőoltás beadását, és tevékenységéről a későbbiekben rendszeresen beszámolt a városi magisztrátusnak és az orvosi karnak. 1808 és 1816 között Pest város főorvosa és a Szent Rókus kórház igazgatója volt. Itt az első között szervezte meg a kórházi ápolók rendszeres képzését. 1841-ben egyik alapítója volt a Magyar Orvos és Természettudományok művelőinek éves találkozási és tanácskozási lehetőséget adó Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűléseinek, megalapítója a Magyar Természetvizsgálók Társaságának. Nagy szakmai műveltségű, világított ember volt. 1807-ben fél évig Franciaországban, 8-ban két hónapig Berlinben, 28-ban fél évig Angliában tanulmányozta az orvostudomány legújabb eredményeit és az orvosképzést. Nevéhez fűződik az 1811-ben kiadott első magyar közegészségtani és igazságügyi orvostani tankönyv kiadása. Főműve az Elementa Medicina Praktika 1833-tól 5 kötetben jelent meg. Az utolsó kötetet már fiával, ifja Bene Ferenccel írta. Mai értelemben belgyógyászati tankönyv, amelyben elméleti kérdések kifejtése mellett saját gyakorlatának eseteit is részletesen tárgyalja, de a külföldi szakirodalomból is idéz, a forrásokat mindig pontosan megjelölve. Ezen a napon 1891-ben született Tulogdi János is, magyar-román geológus, geográfus, egyetemi tanár. Az erdélyi turista mozgalom egyik kezdeményezője, a természetvédelem egyik legkorábbi szószólója. A Kolozsvári Tudományegyetemen tanári oklevelet, a Budapesti Tudományegyetemen doktori diplomát szerzett Kolozsvár környékének pleisztocén képződményei témakörből. A II. Világháború befejezéséig középiskolai tanár a Kolozsvári Református Kollégiumban. A Kolozsvári Tudományegyetemen 1943-ban magántanárra habilitálták, majd 1945-ben a Bolyai Egyetem földrajzi tanszékére egyetemi tanárnak nevezték ki, s ott működött 1959-ig nyugdíjazásáig. Kutató munkája főként Erdélyre, s azon belül Kalotaszegre és Kolozsvárra terjedt ki. Földtani jellegű munkáiban főleg barlangtani kutatásokkal és az ehhez kapcsolódó források vizsgálatával, tanulmányozásával foglalkozott. Szakmai publikációinak száma megközelíti a 300-at. Tevékenységet fejtett ki a kultúregyesületekben az erdélyi turista mozgalom lelkes szervezője, a természetvédelem előharcosa. A századfordulón kibontakozó természetvédelem előharcosa volt, Erdélyben több területre kiterjedően nemzeti parkrendszer létrehozását kezdeményezte, de ezek közül csak a Retyezáti Nemzeti Park valósult meg. Előadásain, újságokban, szaklakokban, könyvekben megjelent írásaiban a természetvédelem fontosságát népszerűsítette. Tagja majd a 30-as években alelnöke volt az Erdélyi Kárpát Egyesületnek, ugyanakkor felelős szerkesztője az Erdély című lapnak, amelyben a természetjárással és természetvédelemmel kapcsolatos cikkeinek nagy részét megjelentette. Támogatta a Barlangkutató Intézet munkáját, ő maga több barlangot kutatott át és írt le, Kéményseprő barlang, Cseppköves barlang, Körösfő alatt. Ezzel a barlangkutatók tiszteletét érdemelte ki. A Tordai Hasadék fáradhatatlan kutatójaként gyermekkorától kezdve 85 éves koráig 93 kirándulással készített feljegyzést. Életművi hagyatékának egy részét az Érdi Múzeum őrzi.
3: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.